Egy újabb sláger, ami mosolyra hangol. Itt és most a Foxon. I'm a real wild one. Wild one. Wild one.

0: Ismer olyat, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol! We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: Ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

Gene, Zentán, Adán és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fuchs Rádió, Vajdaság.

online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra. Ez

0: ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki,
2: hogy hangoljon a 979-re.
1: Fox.
2: Vajdaság új rádiója.
1: Mosolyra hangol.

0: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
1: És most
0: induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: Back.
1: Ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni.
2: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
1: És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.
1: Ez

Szentán, Adán és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fuchs Rádió, Vajdaság.

0: ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

0: Márciusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikó Market. Kemping kördobozos sajt Natur és Cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikó Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metalmania D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024-4877-745. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatikorom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatikorom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatikorom. Erő a hidraulikában. Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa medvérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
1: Mobilon, a Vajdaság szívéből,
2: a Tisza mentéről.
1: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

0: Jó reggelt!
1: Ezekkel a slágerekkel igazán jól indul a nap. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Befektetés a jövőbe Úbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99. Rommel Zenta. Minden egy helyen, csak önöknek. Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.rome.es oldalon. Agrotisz, a mezőgazdaság teljes körforgása, egy kézben. Az Agrotisz nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés. Az Agrotisznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotisz, a gazda biztos partnere. A kezdetektől a végéig. Óbecse Péterréve, Mohol, Temerin és Padé.
1: Üres a tál? Persze, hiszen Gebi.
2: Frendi és Vendi, hazai eleve világszínvonalon. Ideál Dog, Unidog, Uniket, energia, egészség, boldog farkcsóválás.
1: És a tappancsok már megint a tál körül.
2: Gebi, ahol minden falat számít. Ugorj be a legközelebbi Gebi kereskedőhöz.
0: Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágyelőkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok. Fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024-224-224. Agrotech, Topolyai út 2, Oromhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
3: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek. Fox.

0: Defekt, útszéli leállás, irány a HK-vulkaniz érzenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 0188. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít. Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább! Várja Önt a Bata műszaki állomás Oromhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt, még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik. Mindenki jól lakott, vagy mégsem?
1: A tappancsok már jelzik, itt az ideje a Gebinek. Frendi és Vendi, hazai prémium minőség. Ideádog, Unidog, Unique, a legboldogabb farkcsóválásokért.
0: Gebi, mert a tál sosem marad sokáig tele. Keresd a Gebi kereskedőknél. Különleges élményre vágyik a család, vagy büszke a póniára? Most itt a lehetőség. Május 10-én, vasárnap 11 órától a Zentai Lovastanyán megrendezik az 5. póni találkozót, ahol a napfénypontja a póni szépségverseny. Ha az ön pónia is megérdemli a reflektorfényt, nevezzen bátran! Várjuk a legszebb, legápoltabb, legkülönlegesebb pónikat. A látogatókra is vidám programok várnak, simogatás, lovaglás, fotózkodás, igazi családi élmény minden korosztálynak. Zenta Tornyosi út Lovastanya, május 10-11 órától. Jelentkezés és információ Novák Károlynál a 069 122 60 30-as telefonszámon. Ne maradjanak le, találkozunk a pónik világában! Svetofor, látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa medvérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
2: Online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
3: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

Ez a Fox Rádió, a Vajdaság új rádiója. Slágerek, magyar kedvencek, és minden, ami fontos a Tisza mentén.

0: Ismer olyat, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

0: Kelcse szívében a Zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál. Átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhellyel, elektromos autótöltőkkel. Az ön kényelméért, az ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45, befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot. Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább! Várja Önt a Bata műszaki állomás Olomhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt, még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik. Agrotész, a mezőgazdaság teljes körforgása, egy kézben. Az Agrotész nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés. Az Agrotésznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotész, a gazda biztos partnere, a kezdetektől a végéig. Óbese Péter réve, Mohol Temerin és Padé. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovácsvégy utca 88. 0637 103 780. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatik Orom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatik Orom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatik Orom. Erő a hidraulikában.
1: Emery System. Mágneses rezonancia nagybecskerek. Koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. Emery System nagybecskerek. Dr. Válsza Szávics utca 44. 023 600-160 vagy 066 544 023. Emery System.
0: Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurocop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurocop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin.
2: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox.

0: Kempingben sok újdonsággal várja Önt a Hungarikó Market. Kemping kördobozos sajt Natur és Cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Marlenka finomságok, köztük az Incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikó Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Óbecsén valami új kezdődik. Retail Park Óbecse, az élménydús vásárlás, találkozás és kikapcsolódás helye. A Maxi Sinsay Pepco és a Jarvel Pet Shop már megnyitottak és várják Önöket. Április és május folyamán tovább bővül a kínálat. Érkezik a Jisk, az Octopus könyvesbolt, a Wobby House, a Dr. Max és a Planeta Sport. A tökéletes nyárhoz pedig megérkezik a DM Drogéria és a Modern Brunch étterem. Retail Park Óbecse, ahol a vásárlás élménnyé válik. Látogassanak el hozzánk és fedezzék fel! Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkanizér Zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062-830-0188. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít. Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid eltaxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. Eltaxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221. Rommel Zenta, minden egy helyen, csak Önöknek. Homlokzati polisztirol 5 cm-es 295 dinár per négyzetméter. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 589 dinár per darab. Henkel nemes vakolatok 25 kg-os 3900 dinár per darab. Henkel kőzetgyapot ragasztó 25 kg-os 720 dinár per darab. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026 május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon és fedezze fel kínálatunkat a www.rommel.rs oldalon. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Kollagén Fix szerepe. Bemutatjuk a folyékony Kollagén Fix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Kollagén Fix, az Essence-tól. Svetofor, látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfamed vérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
1: Online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
2: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

0: ha messzire is indulsz, vidd magaddal az ismerős hangot. Vannak frekvenciák, amelyek nem ismernek határokat. Töltsd le a Radio Player-t, és hallgass a Fox Rádiót bárhol, bármikor.
1: Májusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikó Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Marlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikó Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Befektetés a jövőbe Óbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában. Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás. Újdonság. Szállítás teherautóval 3 tonnáig. Sürgős kézbesítések. Gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com. Hogy az árója megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás a Jeladom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon Ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jeladom. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Kollagénfix szerepe. Bemutatjuk a folyékony Kollagénfix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Kollagénfix, az Essence-tól. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imre Kis utca 85. A telefonszám 062 96 611-488. Krumenacker. Amikor a minőség az Ön kezében van. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurokop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurokop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin. Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágy előkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok. Fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024 224 224. Agrotech, Topolyai út 2, Orumhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Ismerőjátok itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: Márciusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt Natur és Cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az Incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább! Várja Önt a Bata műszaki állomás Olomhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt, még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Chris Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istállók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Chris Remont csapatát. Gunaras Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Chris Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovács Vigy utca 88. 063 7 103 780. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imelkés utca 85. A telefonszám 062 96 11488. Krumenacker. Amikor a minőség az Ön kezében van. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
1: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
2: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek! Ez a Fox Rádió Vajdaság!

0: Szóljatok, akit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: amíg fő az ebéd, és közben a hangszóróból a Fox Rádió szól. A rádió, ami az otthon ízét és hangulatát idézi. Rádió Player. Minden csatornád egy helyen.
1: Óbecse szívében a Zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál. Átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhellyel, elektromos autótöltőkkel. Az ön kényelméért, az ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45, befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot. Óbecsén valami új kezdődik. Retail Park Óbecse, az élménydús vásárlás, találkozás és kikapcsolódás helye. A Maxi Sinsay Pepco és a Jarvel Pet Shop már megnyitottak és várják Önöket. Április és május folyamán tovább bővül a kínálat. Érkezik a JISK, az Octopus könyvesbolt, a Bobby House, a Dr. Max és a Planeta Sport. A tökéletes nyárhoz pedig megérkezik a DM Drogéria és a Modern Brunch étterem. Retail Park Kóbecse, ahol a vásárlás élménnyé válik. Látogassanak el hozzánk és fedezzék fel! Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metálmánia D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024 4 877 745. Romel Zenta, minden egy helyen, csak Önöknek. Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon és fedezze fel kínálatunkat a www.rommel.rs oldalon.
2: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
1: A Heat Flow zentai csapata víz-víz és levegő-víz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
2: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heat Flow.
1: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva D.O.O. a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva D.O.O. Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternatíva.rs. Svetofor, látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa medvérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
3: És most vissza a zenéhez. Slágerek!

0: Defekt, útszéli leállás, irány a HK-vulkaniz érzenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 01 88. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít. Romel Zenta, minden egy helyen, csak önöknek. Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon. Agrotisz, a mezőgazdaság teljes körforgása, egy kézben. Az Agrotisz nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés. Az Agrotisznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotisz, a gazda biztos partnere, a kezdetektől a végéig. Óbecse Péter réve, Mohol Temerin és Padé.
1: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
0: A Heat Flow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
1: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heat Flow.
0: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában. Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás. Újdonság. Szállítás teherautóval 3 tonnáig. Sürgős kézbesítések. Gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com. Hogy az áruja megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. Üres a tál? Persze, hiszen Gebi.
1: Frendi és Vendi, hazai eleve világszínvonalon. Ideál dog, unidog, uniket, energia, egészség, boldog farkcsóválás.
0: És a tappancsok már megint a tál körül.
1: Gebi, ahol minden falat számít. Ugorj be a legközelebbi Gebi kereskedőhöz.
0: Svetofor, látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa medvérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
2: Online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
3: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

0: Ismerőjetek itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: Ha messzire is indulsz, vidd magaddal az ismerős hangot. Vannak frekvenciák, amelyek nem ismernek határokat. Töltsd le a Radio Player-t, és hallgass a Fox Rádiót bárhol, bármikor.
1: Befektetés a jövőbe Óbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99. Defekt, útszéli leállás, irány a HK vulkanizér zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 01 88. HK vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít. Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid eltaxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. Eltaxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Chris Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istállók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Chris Remont csapatát. Gunaras Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Chris Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás a Jelodom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jelodom. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatikorom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatikorom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatikorom. Erő a hidraulikában.
2: MRI System, mágneses rezonancia nagybecskerek, koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek, Dr. Vászaszávics utca 44, 023 600 160 vagy 066 544 023. MRI System.
1: Különleges élményre vágyik a család, vagy büszke a póniára? Most itt a lehetőség. Május 10-én, vasárnap 11 órától a Zentai Lovastanyán megrendezik az 5. póni találkozót, ahol a napfénypontja a póni szépségverseny. Ha az ön pónia is megérdemli a reflektorfényt, nevezzen bátran. Várjuk a legszebb, legápoltabb, legkülönlegesebb pónikat. A látogatókra is vidám programok várnak. Simogatás, lovaglás, fotózkodás, igazi családi élmény minden korosztálynak. Zenta Tornyosi út Lovastanya, május 10-11 órától. Jelentkezés és információ Novák Károlynál a 069 122 60 30-as telefonszámon. Ne maradjanak le, találkozzunk a pónik világában! Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágy előkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok, fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024 224 224. Agrotech, Topolyai út 2, Orumhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
0: Yes. És most vissza a zenéhez.

élvezheti a pillanatot. Itt és most van ez a hely. Fox Rádió Vajdaság. Mosolyra hangol.

0: Ismerőjátok, itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: Szelcse szívében, a Zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál. Átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhelyjel, elektromos autótöltőkkel. Az ön kényelméért, az ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45, befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot. Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metálmánia D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024 4 877 745. Romel Zenta, minden egy helyen, csak önöknek. Jobb csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg 1099 dinár per darab. Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár per darab. Baumit kéz belső vakolat 40 kg-os 679 dinár per darab. Baumit kéz külső vakolat 40 kg-os 735 dinár per darab. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Romel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva D.O.O. a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva D.O.O. Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternatíva.rs. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
1: FM-en, online, mobilon,
2: a Vajdaság szívéből,
1: a Tisza mentéről.
2: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.
3: A

nyugalomra vágyik. Egy újabb sláger, ami mosolyra hangol. Itt és most a Foxon. Nyugalomra vágyik. Egy újabb sláger, ami mosolyra hangol. Itt és most a Foxon.

0: Agrotis, a mezőgazdaság teljes körforgása egy kézben. Az Agrotis nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés. Az Agrotisnál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotis, a gazda biztos partnere. A kezdetektől a végéig. Óbecse Péter réve, Mohol Temerin és Padé.
1: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
0: A Heat Flow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
1: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heat Flow.
0: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás a Jelodom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jelodom. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Kollagénfix szerepe. Bemutatjuk a folyékony Kollagénfix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Kollagénfix, az Essensától.
2: MRI System, mágneses rezonancia nagybecskerek, koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek, Dr. Vászaszávics utca 44, 023 600 160 vagy 066 544 023. MRI System.
0: Mindenki jól lakott, vagy mégsem?
1: A tappancsok már jelzik, itt az ideje a Gebinek. Frendi és Vendi, hazai prémium minőség. Ideáldog, Unidog, Unique, a legboldogabb farkcsóválásokért.
0: Gebi, mert a tál sosem marad sokáig tele. Keresd a Gebi kereskedőknél. Svetofor, látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa medvérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
3: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Defekt, útszéli leállás, irány a HK-Vulkaniz érzenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 01 88. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít. Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább, várja Önt a Bata műszaki állomás Oromhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik. Rommel Zenta, minden egy helyen, csak Önöknek. Homlokzati polisztirol 5 cm-es 295 dinár per négyzetméter. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 589 dinár per darab. Henkel nemes vakolatok 25 kg-os 3900 dinár per darab. Henkel kőzetgyapot ragasztó 25 kg-os 720 dinár per darab. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternatíva.rs. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv. Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa medvérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
1: Online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
2: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

0: ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra!

0: Ha messzire is indulsz, vidd magaddal az ismerős hangot. Vannak frekvenciák, amelyek nem ismernek határokat. Töltsd le a Radio Player-t, és hallgass a Fox Rádiót bárhol, bármikor.
1: Sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Befektetés a jövőbe Óbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99. Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid e-taxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. E-taxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában, Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás, újdonság, szállítás teherautóval 3 tonnáig, sürgős kézbesítések, gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com, hogy az árulja a megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Chris Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istállók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Chris Remont csapatát. Gunaras Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Chris Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imelkis utca 85. A telefonszám 062 96 11488. Krumenacker. Amikor a minőség az Ön kezében van.
2: Emery System. Mágneses rezonancia nagybecskerek. Koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. Emery System nagybecskerek. Dr. Vásza Szávics utca 44. 023 600-160 vagy 066 544 023. Emery System.
3: Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágyelőkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok. Fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024-224-224. Agrotech, Topolyai út 2, Orumhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
1: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa medvérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság, mosolyra hangol. Fox.

0: Bravo!
1: Becsén, Szentán, Adán és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fuchs Rádió, Vajdaság.

0: Szelcse szívében a zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál. Átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhellyel, elektromos autótöltőkkel. Az ön kényelméért, az ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45. Befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot. Óbecsén valami új kezdődik. Retail Park Óbecse, az élménydús vásárlás, találkozás és kikapcsolódás helye. A Maxi Sinsay Pepco és a Jarvel Pet Shop már megnyitottak és várják Önöket. Április és május folyamán tovább bővül a kínálat. Érkezik a JISK, az Octopus könyvesbolt, a Bobby House, a Dr. Max és a Planeta Sport. A tökéletes nyárhoz pedig megérkezik a DM Drogéria és a Modern Brunch étterem. Retail Park Óbecse, ahol a vásárlás élménnyé válik. Látogassanak el hozzánk és fedezzék fel! Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metalmania D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024 4 877 745. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Krisz Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istállók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Krisz Remont csapatát. Gunaras Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Krisz Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatikorom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatikorom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatikorom. Erő a hidraulikában. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Collagen Fix szerepe. Bemutatjuk a folyékony Collagen Fix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Collagen Fix, az Essence-tól. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurocop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurocop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin.
1: Online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
2: És most
1: induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság. Fox.
3: Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad. Néha hallom még a szavait,
2: Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el a játékot a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba húlt.

idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rengat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is él, is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

Szombat este újra velem a banda. Ma kimaradás lesz, ez mindenki adja. Töltsen, de úgy, hogy ne menjem elé egy csöp sem. Mert ma nagyban vagyunk, nagyban leszünk, és nagyban is maradunk. Minden

0: ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

0: Amíg fő az ebéd, és közben a hangszóróból a Fox Rádió szól. A rádió, ami az otthon ízét és hangulatát idézi. Rádió Player. Minden csatornád egy helyen.
1: Sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Óbecsén valami új kezdődik. Retail Park Óbecse, az élménydús vásárlás, találkozás és kikapcsolódás helye. A Maxi Sinsay Pepco és a Jarvel Pet Shop már megnyitottak és várják Önöket. Április és május folyamán tovább bővül a kínálat. Érkezik a ISK, az Octopus könyvesbolt, a Wobby House, a Dr. Max és a Planeta Sport. A tökéletes nyárhoz pedig megérkezik a DM Drogéria és a Modern Brunch étterem. Retail Park Óbecse, ahol a vásárlás élménnyé válik. Látogassanak el hozzánk és fedezzék fel! Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkanizer Zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 0188. HK Vulkanizer, gyors megoldás, amikor számít. Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid eltaxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. Eltaxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában, Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás, újdonság, szállítás teherautóval 3 tonnáig, sürgős kézbesítések, gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com, hogy az áruja megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovács Vigy utca 88. 063 7 103 780. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imelkis utca 85. A telefonszám 062 96 11488. Krumenacker. Amikor a minőség az Ön kezében van. Különleges élményre vágyik a család, vagy büszke a póniára? Most itt a lehetőség. Május 10-én, vasárnap 11 órától a Zentai Lovastanyán megrendezik az 5. póni találkozót, ahol a napfénypontja a póni szépségverseny. Ha az Ön pónia is megérdemli a reflektorfényt, nevezzen bátran. Várjuk a legszebb, legápoltabb, legkülönlegesebb pónikat. A látogatókra is vidám programok várnak. Simogatás, lovaglás, fotózkodás, igazi családi élmény minden korosztálynak. Zenta Tornyosi út Lovastanya, május 10-11 órától. Jelentkezés és információ Novák Károlynál a 069 122 60 30-as telefonszámon. Ne maradjanak le, találkozzunk a pónik világában! Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
2: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox

0: Defekt, útszéli leállás, irány a HK-vulkanizérzenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062-830-0188. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít. Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább, várja Önt a Bata műszaki állomás Oromhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik. Rommel Zenta, minden egy helyen, csak Önöknek. Homlokzati polisztirol 5 cm-es 295 dinár per négyzetméter. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 589 dinár per darab. Henkel nemes vakolatok 25 kg-os 3900 dinár per darab. Henkel kőzetgyapot ragasztó 25 kg-os 720 dinár per darab. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.rommel.rs oldalon. Agrotész, a mezőgazdaság teljes körforgása, egy kézben. Az Agrotész nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés. Az Agrotisznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotisz, a gazda biztos partnere. A kezdetektől a végéig. Óbecse Péter Réve, Mohol Temerin és Padé.
1: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
0: A Heat Flow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
1: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heat Flow.
0: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás a Jeladom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon Ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jeladom. Üres a tál? Persze, hiszen Gebi.
1: Frendi és Vendi, hazai eleve világszínvonalon. Ideál dog, unidog, uniket, energia, egészség, boldog farkcsóválás.
0: És a tappancsok már megint a tál körül.
1: Gebi, ahol minden falat számít. Ugorj be a legközelebbi Gebi kereskedőhöz.
2: Online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
3: a Tisza mentéről.
2: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fuchs Rádió, Vajdaság.

0: Márciusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt Natur és Cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az Incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Befektetés a jövőbe Óbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99. Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metálmánia D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024-4877-745. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovácsvégy utca 88. 063 7 103 780. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternatíva.rs. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatikorom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatikorom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatikorom. Erő a hidraulikában. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurokop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurokop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin. Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágy előkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok, fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024-224-224. Agrotech, Topolyai út 2, Orumhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
1: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar.

FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

0: valakit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

0: ismer olyat, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

0: Ha messzire is indulsz, vidd magaddal az ismerős hangot. Vannak frekvenciák, amelyek nem ismernek határokat. Töltsd le a Radio Player-t, és hallgass a Fox Rádiót bárhol, bármikor.
1: Óbecsén valami új kezdődik. Retail Park Óbecse, az élménydús vásárlás, találkozás és kikapcsolódás helye. A Maxi Sinsay Pepco és a Jarvel Pet Shop már megnyitottak és várják Önöket. Április és május folyamán tovább bővül a kínálat. Érkezik a JISK, az Octopus könyvesbolt, a Wobby House, a Dr. Max és a Planeta Sport. A tökéletes nyárhoz pedig megérkezik a DM Drogéria és a Modern Brunch étterem. Retail Park Óbecse, ahol a vásárlás élménnyé válik. Látogassanak el hozzánk és fedezzék fel! Romel Zenta, minden egy helyen, csak Önöknek! Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában, Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás, újdonság, szállítás teherautóval 3 tonnáig, sürgős kézbesítések, gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com. Hogy az árulja meg beszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovács Légy utca 88. 063 7 103 780. Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa Med vérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Szerencse szívében a zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál. Átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhelyjel, elektromos autótöltőkkel. Az ön kényelméért, az ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45. Befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot. Agrotész, a mezőgazdaság teljes körforgása egy kézben. Az Agrotész nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés. Az Agrotésznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotész, a gazda biztos partnere. A kezdetektől a végéig. Óbese Péter réve, Mohol Temerin és Padé. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Krisz Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istálók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Krisz Remont csapatát. Gunaras Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Krisz Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternativa.rs. Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágyelőkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok, fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024 224 224. Agrotech, Topolyai út 2, Orumhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
1: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
2: És most
1: induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

0: Fox rá!
1: Mosolyra hangoljuk a Tisza mentét.
2: Születni kell, újra meg újra, indulni kell a háborúba, és harcolni kell, meghalni és szeretni még, nem elég. Születni kell,

0: Fő az ebéd, és közben a hangszóróból a Fox Rádió szól. A rádió, ami az otthon ízét és hangulatát idézi. Rádió Player. Minden csatornán egy helyen.
1: Óbecse szívében a Zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál, átgondoltan tervezve a jövő igényeire szabva, saját parkolóhellyel, elektromos autótöltőkkel. Az ön kényelméért, az ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45, befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot. Rommel Zenta. Minden egy helyen, csak önöknek. Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.rommel.rs oldalon.
2: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
1: A Heat Flow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
2: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heat Flow.
1: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában. Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás. Újdonság. Szállítás teherautóval 3 tonnáig. Sürgős kézbesítések. Gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com. Hogy az árója megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternatíva.rs. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imre Kis utca 85. A telefonszám 062 96 611-488. Krumenacker. Amikor a minőség az ön kezében van. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurokop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurokop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin.
3: Most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

tia pillanatot. When I spent the summer on you. Itt és most van ez a hely. Fox Rádió Vajdaság. Mosolyra hangol.

0: Márciusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikó Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikó Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkaniz érzenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062-830-0188. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít. Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid eltaxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. Eltaxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221.
1: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
0: A Heat Flow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
1: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heat Flow.
0: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás a Jeladom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon Ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jeladom. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imre Kis utca 85. A telefonszám 062 96 611-488. Krumenacker. Amikor a minőség az Ön kezében van. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurokop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurokop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin. Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágyelőkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zomlion traktorok. Fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024-224-224. Agrotech, Topolyai út 2, Oromhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
2: A Vajdaság szívéből,
3: a Tisza mentéről.
2: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

0: idén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez. Csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez. Minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metalmania D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024-4877-745. Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább! Várja Önt a Bata műszaki állomás Olomhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt, még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik. Agrotész, a mezőgazdaság teljes körforgása, egy kézben. Az Agrotész nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés. Az Agrotésznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotész, a gazda biztos partnere, a kezdetektől a végéig. Óbecse, Péter Réve, Mohol, Temerin és Padé. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovácsvégy utca 88. 063-7-103-780. Különleges élményre vágyik a család, vagy büszke a póniára? Most itt a lehetőség. Május 10-én, vasárnap 11 órától az Entai Lovastanyán megrendezik az 5. póni találkozót, ahol a napfénypontja a póni szépségverseny. Ha az ön pónia is megérdemli a reflektorfényt, nevezzen bátran. Várjuk a legszebb, legápoltabb, legkülönlegesebb pónikat. A látogatókra is vidám programok várnak. Simogatás, lovaglás, fotózkodás, igazi családi élmény minden korosztálynak. Zenta Tornyosi út Lovastanya, május 10-11 órától. Jelentkezés és információ Novák Károlynál a 069-122-60-30-as telefonszámon. Ne maradjanak le, találkozzunk a pónik világában! Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa medvérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
1: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek. Fox Rádió Vajdaság.

0: Befektetés a jövőbe Óbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99. Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez. Csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez. Minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metálmánia D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024 4877 745. Romel Zenta. Minden egy helyen, csak önöknek. Jobb csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg 1099 dinár per darab. Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár per darab. Baumit kéz belső vakolat 40 kg-os 679 dinár per darab. Baumit kéz külső vakolat 40 kg-os 735 dinár per darab. Különleges ajánlatunk érvényes az Entai, Ada és Csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Romel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatikorom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatikorom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatikorom. Erő a hidraulikában. MRI System, mágneses rezonancia nagybecskerek, koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek, Dr. Vásza Szávics utca 44, 023 600-160 vagy 066 544 023. MRI System. Mindenki jól lakott, vagy mégsem?
1: A tappancsok már jelzik, itt az ideje a Gebinek. Frendi és Vendi, hazai prémium minőség. Ideál dog, unidog, unique, a legboldogabb farkcsóválásokért.
0: Gebi, mert a tál sosem marad sokáig tele. Keresd a Gebi kereskedőknél. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből family csomagok. www.stk.hu TV.
2: FM-en, online, mobilon,
3: a Vajdaság szívéből,
2: a Tisza mentéről.
3: És most
2: induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.
0: 2026. április 29-én Újvidék városában a Dr. Milan Petrovics speciális iskola épületéből eltűnt a 15 éves Nécics Dunya, újvidéki lakos, sajátos nevelési igényű tanuló. A lány körülbelül 160 cm magas, közepes testalkatú, válla alá érő fekete haja van. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete bőrnadrágot és fekete Nike márkájú sportcipőt viselt. Utolsó alkalommal 2026. május 1-én este 19 óra körül látták Indián, a Milos Czernyánszki és a Cár Dusan utca sarkán. Kérjük, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, azonnal jelentse a 192-es telefonszámon, vagy a 064 892 40 59-es számon. További részletek a rendőrség honlapján pronagyime.mup.gov.rs.

0: Ismerőjetek itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Most

0: Ismerőjátok, itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: Májusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt Natur és Cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Marlenka finomságok, köztük az Incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkanizér Zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 0188. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít. Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább! Várja Önt a Bata műszaki állomás Oromhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt, még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Krisz Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istállók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Krisz Remont csapatát. Gunaras Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Krisz Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás a Jeladom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon Ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jeladom. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Collagen Fix terepe. Bemutatjuk a folyékony Collagen Fix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Collagen Fix, az Essence-tól. Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa medvérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
1: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Tamás.
1: Becsén, Zentán, Adán és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fux Rádió, Vajdaság.

0: Márciusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikó Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikó Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Óbecsén valami új kezdődik. Retail Park Óbecse, az élménydús vásárlás, találkozás és kikapcsolódás helye. A Maxi Szinszé Pepco és a Jarvel Pet Shop már megnyitottak és várják Önöket. Április és május folyamán tovább bővül a kínálat. Érkezik a ISK, az Octopus könyvesbolt, a Wobby House, a Dr. Max és a Planeta Sport. A tökéletes nyárhoz pedig megérkezik a DM Drogéria és a Modern Brunch étterem. Retail Park Óbecse, ahol a vásárlás élménnyé válik. Látogassanak el hozzánk és fedezzék fel! Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkanizér Zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062-830-0188. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít. Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid eltaxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. Eltaxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatik Orom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatik Orom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatik Orom. Erő a hidraulikában. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Collagen Fix terepe. Bemutatjuk a folyékony Collagen Fix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Collagen Fix, az Essence-tól.
1: MRI System, mágneses rezonancia nagybecskerek, koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek, Dr. Vásza Szávics utca 44, 023 600-160 vagy 066 544 023. MRI System.
0: Üres a tál? Persze, hiszen Gebi.
2: Frendi és Vendi, hazai eleve világszínvonalon. Ideál dog, unidog, uniket, energia, egészség, boldog farkcsóválás.
0: És a tappancsok már megint a tál körül.
2: Gebi, ahol minden falat számít. Ugorj be a legközelebbi Gebi kereskedőhöz.
3: Online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
4: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.
0: 2026. április 29-én Újvidék városában a Dr. Milan Petrovics speciális iskola épületéből eltűnt a 15 éves Nécégy Dunya újvidéki lakos, sajátos nevelési igényű tanuló. A lány körülbelül 160 cm magas, közepes testalkatú, válla alá érő fekete haja van.
5: Eltűnésekor fekete kabátot, fekete bőrnadrágot és fekete Nike márkájú sportcipőt viselt. Utolsó alkalommal 2026. május 1-én este 19 óra körül látták Indián, a Milos Czernyánszki és a Cárdusan utca sarkán. Kérjük, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, azonnal jelentse a 192-es telefonszámon, vagy a 064-892-4059-es számon. További részletek a rendőrség honlapján pronagyime.mup.gov.rs.

0: Márciusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikó Market. Kemping kördobozos sajt Natur és Cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az Incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikó Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Óbecsén valami új kezdődik. Retail Park Óbecse, az élménydús vásárlás, találkozás és kikapcsolódás helye. A Maxi, Szinszé, Pepco és a Jarvel Pet Shop már megnyitottak és várják Önöket. Április és május folyamán tovább bővül a kínálat. Érkezik a JISK, az Octopus könyvesbolt, a Bobby House, a Dr. Max és a Planeta Sport. A tökéletes nyárhoz pedig megérkezik a DM Drogéria és a Modern Brunch étterem. Retail Park Óbecse, ahol a vásárlás élménnyé válik. Látogassanak el hozzánk és fedezzék fel! Romel Zenta, minden egy helyen, csak Önöknek! Jobb csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg 1099 dinár per darab. Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár per darab. Baumit kész belső vakolat 40 kg-os 679 dinár per darab. Baumit kész külső vakolat 40 kg-os 735 dinár per darab. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.rommel.rs oldalon. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imelkis utca 85. A telefonszám 062-96-11-488. Krumenacker, amikor a minőség az Ön kezében van. Mindenki jól lakott, vagy mégsem?
1: A tappancsok már jelzik, itt az ideje a Gabinek. Frendi és Vendi, hazai prémium minőség. Ideáldog, Unidog, Unique, a legboldogabb farkcsóválásokért.
0: Gabi, mert a tál sosem marad sokáig tele. Keresd a Gabi kereskedőknél. Különleges élményre vágyik a család, vagy büszke a póniára? Most itt a lehetőség. Május 10-én, vasárnap 11 órától a Zentai Lovastanyán megrendezik az 5. póni találkozót, ahol a napfénypontja a póni szépségverseny. Ha az Ön pónia is megérdemli a reflektorfényt, nevezzen bátran. Várjuk a legszebb, legápoltabb, legkülönlegesebb pónikat. A látogatókra is vidám programok várnak. Simogatás, lovaglás, fotózkodás, igazi családi élmény minden korosztálynak. Zenta Tornyosi út Lovastanya, május 10-11 órától. Jelentkezés és információ Novák Károlynál a 069-122-60-30-as telefonszámon. Ne maradjanak le, találkozzunk a pónik világában!
2: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Márciusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikó Market. Kemping kördobozos sajt Natur és Cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Marlenka finomságok, köztük az Incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikó Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkanizér Zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062-830-0188. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít. Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás a Jeladom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon Ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jeladom. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 0498 777. www.bioalternatíva.rs. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurokop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurokop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin.
1: április 29-én Újvidék városában a Dr. Milan Petrovics speciális iskola épületéből eltűnt a 15 éves Nécics Dunya, újvidéki lakos, sajátos nevelési igényű tanuló. A lány körülbelül 160 cm magas, közepes testalkatú, válla alá érő fekete haja van. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete bőrnadrágot és fekete Nike márkájú sportcipőt viselt. Utolsó alkalommal 2026. május 1-én este 19 óra körül látták Indián, a Milos Czernyánszki és a Cár Dusan utca sarkán. Kérjük, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, azonnal jelentse a 192-es telefonszámon, vagy a 064 892 40 59-es számon. További részletek a rendőrség honlapján pronagyime.mup.gov.rs.
2: Online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
3: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

stupid. Becsén, Zentán, Adán és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fuchs Rádió, Vajdaság.

0: Zenda. Minden egy helyen, csak önöknek. Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.rommel.eres oldalon.
1: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
0: A Heat Flow zentai csapata víz-víz és levegő-víz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
1: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heat Flow.
0: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában. Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás. Újdonság. Szállítás teherautóval 3 tonnáig. Sürgős kézbesítések. Gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com. Hogy az áruja megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovácsvégy utca 88. 063 7 103 780. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből family csomagok. www.stk.hu TV.
2: És most vissza a zenéhez.

0: Defekt, útszéli leállás, irány a HK-vulkaniz érzenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 0188. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít. Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid eltaxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. Eltaxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Krisz Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istállók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Krisz Remont csapatát. Gunaras, Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Krisz Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Collagen Fix terepe. Bemutatjuk a folyékony Collagen Fix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Collagen Fix, az Essence-tól. MRI System, mágneses rezonancia nagybecskerek, koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek, Dr. Vásza Szávics utca 44, 023 600 160 vagy 066 544 023. MRI System. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV. Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa Med vérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető. április 29-én Újvidék városában a Dr. Milan Petrovics speciális iskola épületéből eltűnt a 15 éves Nécics Dunya, újvidéki lakos, sajátos nevelési igényű tanuló. A lány körülbelül 160 cm magas, közepes testalkatú, válla alá érő fekete haja van. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete bőrnadrágot és fekete Nike márkájú sportcipőt viselt. Utolsó alkalommal 2026. május 1-én este 19 óra körül látták Indián, a Milos Czernyánszki és a Cár Dusan utca sarkán. Kérjük, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, azonnal jelentse a 192-es telefonszámon, vagy a 064 892 40 59-es számon. További részletek a rendőrség honlapján pronagyime.mup.gov.rs.
1: Online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
2: És most
1: induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

0: ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki,
0: hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója.
1: Mosolyra hangol.

0: Ismerőjátok, itt most újra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

vissza a zenéhez. És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek. Fox Rádió Vajdaság. Mosolyra hangol. Fox.

Ecsén, Szentán, Adán és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fux Rádió, Vajdaság.

0: Nekem nem kell.
1: Ez a Fox Rádió,
0: a Vajdaság új rádiója. Slágerek, magyar kedvencek,
1: és minden, ami fontos a Tisza mentén.

Élőben, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság. Fox.

0: Detox. Rádi.
1: Mosolyra hangoljuk a Tisza mentét.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra.

FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: Ismerőjeteket mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

érezheti a pillanatot. When I spent the summer on you. Itt és most van ez a hely. Fox Rádió Vajdaság. Mosolyra hangol.

0: Fox Radio 97,9 MHz, izdavač Fox Media DOO, Žilinski Andrea 67, 21220, Bečej, Srbija. Website foxradio.rs. Glavna i odgovorna urednica Monika Berček. Izvršavanje obaveza koje Fox Media DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA000335.
1: Mobilon, a Vajdaság szívéből,
2: a Tisza mentéről.
1: És most, induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
2: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: Ismerője, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

0: Ismerőjetek itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

mobilon a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.